A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Children still cry. Mine is a 99.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az átvilágítások folytatását ígérte a miniszterelnök. Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Holnap némi lehűlés jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk. Ezzel kezdte napi rendelőtti felszólalását tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, csökkentik a miniszteri fizetéseket, luxus kiadásokat, felülvizsgálják a diplomata útleveleket, javasolják a képviselői fizetések és a költségkeretek csökkentését. A kormányfő ismét megerősítette, hogy a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák. Az átvilágítás folytatását ígérte. 5 bizottságot állítanak fel, ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgálják majd. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyerekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet. Hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a MABISZ ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
2: Hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május 22-ig 15 vizsganapon 1170 helyszínen, mintegy 148 ezeren adtak számot tudásukról. Hamarosan kezdődnek a szóbelik, ezeket emelt szinten június 3-a és 10-e, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között tartják. A nagyobb folyók és tavak mentén folytatódik a napokban a szúnyogírtás. Földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, például a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén a Sziget közben, Komárom-Budapest vagy a Csepel-Sziget térségében. A Körösök környékén és a Tisza déli folyó szakaszán a levegőből csapnak le a rovarokra. Napsütésből mára is jut bőven, de néha felhők is jöhetnek, záporok, zivatarok, főleg a Dunántúlon és északkeleten alakulhatnak ki. Ezeket néha viharos szél és jégeső is kísérheti. Az egész országban nagyon erős UVB sugárzás várható, a hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz. Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható csapadék nélkül. Hajnalban 10-18 fokot mérhetünk, délután már csak 22-27 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 27-e van, szerda reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben ez a 101.7 Best FM Pagebook.
1: Hamarosan megjelenik a Mecsekvilányi hegység turista kalauza. Pontyokat telepítettek, meggyűrűzték a rétisas fiókákat, Szendi Hajni vagyok. A rendkívül alacsony csapadék mennyiség és az ebből fakadó vízhiány határozta meg az idei év áprilisának hidrometeorológiai viszonyát a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén. Baranyában a 10 mm-t Somogy vármegye jelentős részén még az 5 mm-t sem érte el a havi csapadék összeg, miközben több térségben a sok éves átlaghoz képest 30-50 mm-es hiány, ennek következtében pedig áprilisi asszály alakult ki régiónkban. A legmagasabb hőmérsékletet Nagyatádon regisztrálták áprilisban 24,5 fokot, a legalacsonyabbat pedig Villányban -1,7. Egyébként az áprilisi asszály idején a havi közép hőmérséklet 11-12 Celsius fok körül alakult, ami nagyjából megfelelt az ilyenkor megszokott értékeknek, helyenként kissé elmaradt attól. Új bővített és aktualizált kiadásban jelenik meg hamarosan a Mecsekvillányi hegység turista kalauzáról tájékoztatott a Baranya megyei Természetbarát Szövetség. A kiadvány a Mecsek és környéke természeti, kulturális és turisztikai értékeit mutatja be, részletes térképekkel, túraleírásokkal és több száz fotóval. A turista kalauz előszava szerint a Mecsek különlegességét a sokszínű táj, a gazdag kultúrtörténeti örökség és a hagyományosan kiváló turista úthálózat együttes adja. A kötet felidézi az 1891-ben alakult Mecsek Egyesület munkásságát is, amely jelentős szerepet játszott a hegység turisztikai feltárásában és a jelzett útvonalak kialakításában. Elkezdte a karbantartást a MÁV, június 23-áig tart ez, és mintegy 1,1 milliárd forintos értékről van szó. Ez olyan érdemi beavatkozásokat hoz, amivel összességében több percnyi késést okozó sebességkorlátozást szüntetnek meg, de csökkentik a meghibásodások lehetőségét is. A MÁV legutóbb ősszel újította fel a Dombóvár és Pécs közötti szakaszt 750 millió forintból. A beavatkozásokkal több szakaszon megszűnnek a jelenlegi 60-80 km/órás sebességkorlátozások, és visszaemelik a 80-100-120 km/órára engedélyezett pályasebességet. Ezáltal a jelenlegi 2,5-3,5 perces menetidő többlet meg fog majd szűnni. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és a tavak mentén, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. Az MTI-hez eljutatott közlemény szerint az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek majd a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, a Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen. Továbbá a Dráva mentén és a Zala megyében is. A Körösök térségében a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket majd a levegőből számolják fel. 50 éve nyitotta meg kapuit a pécsi Vazareli Múzeum, amely generációknak mutatta meg, hogy a művészet lehet játék, vizuális kísérlet és gondolkodásra hívó élmény egyszerre. A jubileumot június 6-án egésznapos programsorozattal ünneplik meg a múzeum utcában. A szervezők szerint a délutántól éjfélig tartó esemény egy kulturális fesztivál is lesz majd. Idén is megnyílnak Baranyában a tűzoltó szertárak kapui. Gyermeknap alkalmából május utolsó vasárnapján kinyitnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt. A korábbi évek hagyományait követve idén is 153 hivatásos és 329 önkormányzati, illetve önkéntes tűzoltóság és múzeum várja a családokat. Pécset két helyszínen is nyitnak szertárakat. Két baranyai tóba is érkezett pontyokból, utánpótlás a Horgász Egyesületek Baranya-megyei Szövetsége a pünkösdi hosszú hétvége előtt telepített a pontyokból, hallgazdálkodási hasznosításban lévő vízterület közül kettőbe is. A pécsi tóba 1500 kg fogható méretű tükrös pontyon, a kovács-szénaljai tóba pedig 500 kg fogható méretűt. Rétisas fiókákat gyűrűztek az Alsó-Duna völgyben. A közelmúltban zárult az időszak, ami a rétisas fiókák gyűrűzésére a legalkalmasabb. A fiókák már kellően fejlettek ilyenkor a gyűrűzéshez, de még nem túl nagyok és röpképtelenek. Ahogy a korábbi években, tehát úgy idén is összeállt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Gébics Természetvédelmi Egyesület és az MMA szakembergárdája. Látványos és nagyon szoros versenyben mérték össze tudásukat Baranya vármegye tűzoltói a tűzoltó sportversenyen. Az összesített eredmények alapján idén a pécsi hivatásos tűzoltó parancsnokság csapata bizonyult a legeredményesebbnek. A vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság a megmérettetést ezúttal Mohácson szervezte meg. Június 4-én ismét felgyúlnak az őrtüzek, így emlékezik Magyarország a trianoni békediktátumra. Az összetartozásunk tüzelnevezésű, gyakorlatilag az egész világot átfogó eseményhez minden évben csatlakoznak baranyaiak is. A közzétett térképen az látszik, hogy vételkörzetünkben Pécsett és Mohácson gyúlnak majd fel a lángok. A régi poszt helyett most a Pont Pécs Fesztivál hozzá el a színház és a művészetek legjavát egy koranyári hétvégére. Június 11-e és 14-e között tartják ugyanis meg majd ezt a fesztivált Pécset. 6 országból érkeznek magyar nyelvű színházi előadások. Például a Víg Színházból, Budapestről, Pécsről, Marosvásárhelyről és Újvidékről. A közlekedés biztonság és a baleset megelőzés kerül fókuszba a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság szombati rendezvényén. A programon több szakmai szervezet is részt vesz majd a Zsolnai negyedben. Lesznek interaktív bemutatók, látványos programok, prevenciós aktivitások, élmények. A közlekedés biztonság és a baleset megelőzés jegyében várják az érdeklődőket. Ma reggeltől egészen délig fametszéssel találkozhatunk. A Biocom Kft. Szakembereitől megtudtuk, faápolás és gajazási munkálatokat végeznek Felsőmalom utcában reggel 8 és déli 12 óra között majd. A munkák során a fasor több fáján szükségessé vált az épületekhez, közvilágítási lámpatestekhez, valamint vezetékekhez közelérő ágak visszametszése. A beavatkozás érinti az út űrszelvényébe nyúló, illetve száraz ágakat is. A munkálatok ideje alatt az utcában egy forgalomtechnikai küszöb kihelyezésére is sor kerül. A meccési munkákat emlőkosaras autó segítségével a Biocom saját szakképzett munkatársai végzik. A munkálatok idejére a Felsőmalom utcában teljes útzár lesz érvényben a Hatos út és a Munkácsi utca közötti szakaszon. Behajtani a haltér felől lesz lehetséges. A Felsőmalom utca északi szakasza, a Majorosi utca és a Királyi utca keleti szakasza, Percel utca, Liceum utca útvonalon lesz elérhető, mivel a Munkácsi utca, Liceum utca és Felsőhalom utca közötti szakaszon az egyirányosítást ideiglenesen megfordítják. A munkálatok alatt a Felsőmalom utca lezárt szakaszán a gépjárművel történő be- és kiközlekedés az ott lakók számára sem lesz lehetséges. Továbbá közterületi parkolás is tiltásra kerül, mindez tehát egy pár órán át zajlik ma reggel 8 és 12 óra között. Híreink végén néhány szóban a várható időjárásról. A délelőtti napsütéses idő után délután már északnyugat felől gomoly felhők érkeznek Magyarországra. Ezekből elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, de zivatarok is kialakulhatnak. Estére több felé majd csökken a felhőzet és a csapadékhajlam is, de előfordulhatnak még erős széllökések. Baranyában délután 31-32 fok lesz majd.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok az év 147. napján, május 27-én szerdán. Sok boldogságot kívánok a Ritka nevű Helláknak. Hával az elején. Ha szól a múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Igazi nyári a zene mindjárt. Young Hearts Run Free, előtte még Karamell is jön, az órát pedig a Morcsiba indítja. Rome wasn't built in a day.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 27-én. Ma van a kihívás napja, azaz angolul Challenge Day, egy globális mozgalom, amelynek célja a mozgás, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése a lakosság körében. Hát jó kihívás napját kívánok! Tombol a nyár, így ma is, akár 34 fok is lehet. ATB The Summer, egy kis nyár zenében is.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A pop királynője 18 év után először vezeti ismét a rádiós toplistákat, az I Feel So Free a Billboard Dance és rádiós listáján a 8. helyről egészen az első pozícióig emelkedett. Ez Madonna 8. listavezető dala az amerikai slágerlista történetében, és közel 18 év után az első alkalom, hogy újra rádiós Billboard listát vezet. Legutóbb 2008. decemberében állt az élen, amikor a My The Way 2 héten át vezette a Dance és rádiós rangsort. Ugyanabban az évben a 4 Minutes és a Give It To Me is első helyig jutott. Utóbbival folytatódik a szerda reggel, a fél hetes hírek után, itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan megjelenik a Mecsekvilányi hegység turista kalauza. Pontyokat telepítettek, meggyűrűzték a rétisas fiókákat, Szendi Hajni vagyok. Új bővített és aktualizált kiadásban jelenik meg hamarosan a Mecsekvillányi hegység turista kalauz, erről tájékoztatott a Baranya megyei Természetbarát Szövetség. A kiadvány a Mecsek és környéke természeti, kulturális és turisztikai értékeit mutatja be, részletes térképekkel, túraleírásokkal és több száz fotóval. A turista kalauz előszava szerint a Mecsek különlegességét a sokszínű táj, a gazdag kultúrtörténeti örökség és a hagyományosan kiváló turista út hálózat együttes adja. A kötet felidézi az 1891-ben alakult Mecsek Egyesület munkásságát is, amely jelentős szerepet játszott a hegység turisztikai feltárásában és a jelzett útvonalak kialakításában. Két baranyai tóba is érkezett pontyokból utánpótlás. A Horgász Egyesületek Baranya megyei Szövetsége a pünkösdi hosszú hétvége előtt telepített a pontyokból halgazdálkodási hasznosításban lévő vízterület közül kettőbe is. A pécsi tóba 1500 kg fogható méretű tükrös pontyon, a Kovács Szénaljai tóba pedig 500 kg fogható méretűt. Rétisas fiókákat gyűrűztek az Alsó-Duna-völgyben. A közelmúltban zárult az időszak, ami a rétisas fiókák gyűrűzésére a legalkalmasabb. A fiókák már kellően fejlettek ilyenkor a gyűrűzéshez, de még nem túl nagyok és röpképtelenek. Ahogy a korábbi években, tehát úgy idén is összeállt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Gébics Természetvédelmi Egyesület és az MMA szakembergárdája. Június 4-én mutatják be a Pannon filharmonikusok majd Pécset, a Rómeó és Júliát. Ez egy balettzenére komponált, modern táncadaptáció lesz. Keselyák Gergely vezényel majd. Különleges oldaláról ismerhetjük meg a művet. Gázvezeték rekonstrukciós munkákat végeznek a Péter utcában Pécset egészen június 19-ig. Éppen ezért a Has Mihály tér bejárata és a Péter utca 50 szám között munkaterület van. A közlekedők szempontjából ez azt jelenti, hogy teljes az útzár, és a környező utcákban is megváltozik a forgalmi rend. Jó utat kívánok ma is a Best FM-mel! A délelőtti napsütéses idő után délután már északnyugat felől gomoly felhők érkeznek Magyarországra. Ezekből elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, de zivatarok is kialakulhatnak. Estére többfelé majd csökken a felhőzet és a csapadékhajlam is, de előfordulhatnak még erős széllökések. Baranyában délután 31-32 fok lesz majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Egy este érkező hidegfront vett véget a korai kánikulának, addig viszont még tombol a nyár, akár 34 fok is lehet ma a legmelegebb helyen, a legmelegebb pillanatban. Esni nem fog, közben pedig már is itt a következő, a 90-es és 2000-es évekből. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra, jó reggelt, jó utat, jó készülődést, ha már is van közlekedési info, várom én is 0620 55 55 155. A következő órában biztosan itt lesz a Faith No More. És a Unique is. Sok hasznos, friss info, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Felújít a MÁV, gyorsabban mennek majd a vonatok, összemérték tudásukat a Baranya vármegyei tűzoltók, ismét felgyúlnak az őrtüzek. Szendi Hajni vagyok, jó reggelt! Elkezdte a karbantartást a MÁV, június 23-áig tart ez, és mintegy 1,1 milliárd forintos értékről van szó. Ez olyan érdemi beavatkozásokat hoz, amivel összességében több percnyi késést okozó sebességkorlátozást szüntetnek meg, de csökkentik a meghibásodások lehetőségét is. A MÁV legutóbb ősszel újította fel a Dombóvár és Pécs közötti szakaszt 750 millió forintból. A beavatkozásokkal több szakaszon megszűnnek a jelenlegi 60-80 km/órás sebességkorlátozások, és visszaemelik a 80-100-120 km/órára engedélyezett pályasebességet. Ezáltal a jelenlegi 2,5-3,5 perces menetidő többlet meg fog majd szűnni. Látványos és nagyon szoros versenyben mérték közte tudásukat Baranya vármegye tűzoltói a tűzoltó sportversenyen. Az összesített eredmények alapján idén a pécsi hivatásos tűzoltóparancsnokság csapata bizonyult a legeredményesebbnek. A vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság a megmérettetést ezúttal Mohácson szervezte meg. Június 4-én ismét felgyúlnak az őrtüzek, így emlékezik Magyarország a trianoni békediktátumra. Az összetartozásunk tüzelnevezésű, gyakorlatilag az egész világot átfogó eseményhez minden évben csatlakoznak baranyaiak is. A közzétett térképen az látszik, hogy vételkörzetünkben Pécsett és Mohácson gyúlnak majd fel a lángok. Tavaszi dallamok aranyfuvolán ezzel a címmel ad koncertet június 4-én Baik Ági és Drahos Béla. A zenei esten Pécsett, felcsendülnek majd Handel, Bach, Schubert és Strauss művei is, várják a komoly zenekedvelőit.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában várhatóan június végéig teljes az útzár, csak gyalogosan lehet közlekedni. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határában a B és a C alagút között javítják az utat. A délelőtti napsütéses idő után délután már északnyugat felől gomoly felhők érkeznek Magyarországra. Ezekből elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, de zivatarok is kialakulhatnak. Estére több felé majd csökken a felhőzet és a csapadékhajlam is, de előfordulhatnak még erős széllökések. Baranyában délután 31-32 fok lesz majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt a hét második munkanapján, ami ezen a héten szerdára esett, úgyhogy kitartást a rövid héthez. Mindjárt vége is. Easy, ahogyan ígértem, itt lesz a Faith No More, az órát pedig a Counting Crows és Vanessa Carlton 2 és a Big Yellow Taxi indítja. 7 óra elmúlt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 27-én szerdán, azon a napon, amelyen 1937-ben átadták a Golden Gate hidat San Franciscóban. Az Amerikai Egyesült Államok második leghosszabb függőhídja, ami a Csendes-óceánt és a San Franciscói öblöt elválasztó szorost íveli át, 2737 méter hosszú, a hadsávos út mellett pedig a hídon gyalogosan is lehet közlekedni. Még több érdekesség május 27-ével kapcsolatban egy picit később, addig is nem sokára a Unique, a Cardigans Tom Jones-al, most pedig a nyár fiai jönnek DJ Sammy-től, The Boys of Summer a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hamarosan a Molokó Singit Bekje folytatja az időutazást. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a mai reggel is. Ha pedig dugóval, balesettel várom az infót, 0620 55 55 155. Estig kitart a kánikula, akkor hidegfront jön. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szúnyoggyérít is indul a napokban. Megtartják a Pont Pécs Fesztivált. A baleset megelőzés kerül a fókuszba. Szombaton a Zsolnai negyedben Szendi Hajni vagyok. A közlekedés biztonság és a baleset megelőzés kerül fókuszba a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság szombati rendezvényén. A programon több szakmai szervezet is részt vesz majd a Zsolnai negyedben. Lesznek interaktív bemutatók, látványos programok, prevenciós aktivitások, élmények a közlekedés biztonság és a baleset megelőzés jegyében. Várják az érdeklődőket. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és a tavak mentén, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. Az MT-hez eljuttatott közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek majd a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, a Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen. Továbbá a Dráva mentén és a Zala megyében is. A Körösök térségében a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket majd a levegőből számolják fel. A régi poszt helyett most a Pont Pécs Fesztivál hozzá el a színház és a művészetek legjavát egy koranyári hétvégére. Június 11-e és 14-e között tartják ugyanis meg majd ezt a fesztivált Pécset. 6 országból érkeznek magyar nyelvű színházi előadások. Például a Víg Színházból, Budapestről, Pécsről, Marosvásárhelyről és Újvidékről. Megnézhetjük Pécs legszebb látnivalóit egy sétában. Júniusban 9 alkalommal szervezik meg ugyanis az ingyenes városnéző programot. Az idegen vezető másfél-két órás túrát ígér, és felfedezhetjük Pécs történelmét.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely villány összekötő úton, Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabadszentkirály között. Dolgoznak Nagyharsány és Villány között, illetve Villánykövesd és Pincefalu között is. A munkaterületeken félpályás az útzár. A délelőtti napsütéses idő után délután már északnyugat felől gomoly felhők érkeznek Magyarországra. Ezekből elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, de zivatarok is kialakulhatnak. Estére több felé majd csökken a felhőzet és a csapadékhajlam is, de előfordulhatnak még erős széllökések. Baranyában délután 31-32 fok lesz majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 27-én szerdán. Sok boldogságot kívánok a névnapos Helláknak. Ma van a kihívás napja, azaz Challenge Day, melynek célja a mozgás, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése. A nemzetközi kezdeményezéshez bárki csatlakozhat. Álljunk fel a kanapéról, és a lényeg az, hogy legalább 15 percet folyamatosan mozgással töltsünk. Ma, és ne csak ma. Isten éltesse a ma 78 éves Kossuth Díjas és Erkel Ferenc Díjas zenészt, zeneszerzőt, zongoristát, énekest, Presser Gábort.

0: 51 éve a mai napon született Jamie Oliver, angol szakács, showman. 1971-ben a mai napon született Lisa Lopez, a TLC egyik oszlopos tagja. A sor pedig a 75-ös születésű André 3000 zárja, az amerikai rapper, énekes, dalszerző, az Outkast alapító tagja. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mosolygósan folytatódik a szerda reggel, 8 után jön majd Lily Allen és a Smile. És mosolyogjunk akkor is, amikor nem lenne rá okunk. Azt írja Autómentős Feri, jó reggelt, M3 bevezető M0-ig áll a sor a Szerencs utcától, baleset nincs, csak a szokásos munkába menet. Ember maradj, ez pedig már Ákos javasolja.

0: megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
2: Kikelet.
1: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
2: Kikelet.
1: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
2: Kikelet.
1: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyed M21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófal, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
5: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
7: Áprilisban több helyen volt a száj. 50 éve nyitotta meg kapuit a Pécsi Vazareli Múzeum. Folytatódik a nyárjasan meleg idő. Szendi Hajni vagyok. A rendkívül alacsony csapadék mennyiség és az ebből fakadó vízhiány határozta meg az idei év áprilisának hidrometeorológiai viszonyát a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén. Baranyában a 10 mm-t Somogy vármegye jelentős részén még az 5 mm-t sem érte el a havi csapadék összeg, miközben több térségben a sok éves átlaghoz képest 30-50 mm-es hiány, ennek következtében pedig áprilisi asszály alakult ki régiónkban. A legmagasabb hőmérsékletet Nagyatádon regisztrálták áprilisban 24,5 fokot, a legalacsonyabbat pedig Villányban -1,7-et. Egyébként az áprilisi asszály idején a havi közép hőmérséklet 11-12 Celsius fok körül alakult, ami nagyjából megfelelt az ilyenkor megszokott értékeknek, helyenként kissé elmaradt attól. Idén is megnyílnak Baranyában a tűzoltó szertárak kapui. Gyermeknap alkalmából május utolsó vasárnapján kinyitnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt. A korábbi évek hagyományait követve idén is 153 hivatásos és 329 önkormányzati, illetve önkéntes tűzoltóság és múzeum várja a családokat. Pécset két helyszínen is nyitnak szertárakat. 50 éve nyitotta meg kapuit a pécsi Vazareli Múzeum, amely generációknak mutatta meg, hogy a művészet lehet játék, vizuális kísérlet és gondolkodásra hívó élmény egyszerre. A jubileumot június 6-án egésznapos programsorozattal ünneplik meg a múzeum utcában. A szervezők szerint a délutántól évfélig tartó esemény egy kulturális fesztivál is lesz majd. Május 31-ig látható még a Szipál 101 Fény, Élet, Örökség, a Divat Fényei című kiállítás Pécsett az M21 galériában. A tárlaton a 102 évvel ezelőtt született fotós munkáit ismerhetjük meg.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
7: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában várhatóan június végéig teljes az útzár, csak gyalogosan lehet közlekedni. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határában a B és a C alagút között javítják az utat. A délelőtti napsütéses idő után délután már északnyugat felől gomoly felhők érkeznek Magyarországra. Ezekből elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, de zivatarok is kialakulhatnak. Estére több felé majd csökken a felhőzet és a csapadékhajlam is, de előfordulhatnak még erős széllökések. Baranyában délután 31-32 fok lesz majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Az első Eminemtől, akinek egykori felesége Kim Scott lepacsizhat Justin Timberlake-el és Britney Spears-el, őt is ittas vezetés miatt tartóztatták le nemrég. The Real Slim Shady, így indul az óra, 4 perccel múlt 8, jó reggelt május 27-én szerdán, sok boldogságot a helláknak és a szülinaposoknak, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: most a fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM, a legjobb zenék. Próbáljuk egy kis mosolyt erőltetni az arcunkra. Igen, még a kényszeredett mosoly is beindítja a szervezet saját fájdalomcsillapító mechanizmusait, csökkenti a pulzusszámot például, és segít a testnek gyorsabban regenerálódni feszült helyzetekben. Endorfint és szerotonint szabadít fel, csökkenti a stressz hormonok szintjét, erősíti az immunrendszert és növeli az önbizalmunkat is. Mosolyogjunk tehát, jön mellé egy mosolygós zene Lily Allentől. Egy perccel 8:45 után ez a Smile a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM-ben a legjobb zenék. Este nyugat felől jön a hideg front, narancs figyelmeztetést kapott Vas megye. A zivatarok miatt ott akár jégeső is előfordulhat. Ugyanakkor estig a legmagasabb hőmérséklet még 30-35 fok között alakul. Holnapra felfrissül a levegő. Részletes időjárás jelentés és friss infók mindjárt. Jönnek a hírek, 8:30 után pedig Bryan Adams Messivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan megjelenik a Mecsekvilányi hegység turista kalauza. Pontyokat telepítettek, meggyűrűzték a rétisas fiókákat, Szendi Hajni vagyok. Új bővített és aktualizált kiadásban jelenik meg hamarosan a Mecsekvillányi hegység turista kalauz, erről tájékoztatott a Baranya megyei Természetbarát Szövetség. A kiadvány a Mecsek és környéke természeti, kulturális és turisztikai értékeit mutatja be részletes térképekkel, túraleírásokkal és több száz fotóval. A turista kalauz előszava szerint a Mecsek különlegességét a sokszínű táj, a gazdag kultúrtörténeti örökség és a hagyományosan kiváló turista út hálózat együttes adja. A kötet felidézi az 1891-ben alakult Mecsek Egyesület munkásságát is, amely jelentős szerepet játszott a hegység turisztikai feltárásában és a jelzett útvonalak kialakításában. Két baranyai tóba is érkezett pontyokból utánpótlás. A Horgász Egyesületek Baranya megyei Szövetsége a pünkösdi hosszú hétvége előtt telepített a pontyokból halgazdálkodási hasznosításban lévő vízterület közül kettőbe is. A pécsi tóba 1500 kg fogható méretű tükrös pontyot, a kovács-szénaljai tóba pedig 500 kg fogható méretűt. Rétisas fiókákat gyűrűztek az Alsó-Duna völgyben. A közelmúltban zárult az időszak, ami a rétisas fiókák gyűrűzésére a legalkalmasabb. A fiókák már kellően fejlettek ilyenkor a gyűrűzéshez, de még nem túl nagyok és röpképtelenek. Ahogy a korábbi években, tehát úgy idén is összeállt a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Gébics Természetvédelmi Egyesület és az MMA szakembergárdája. Június 4-én mutatják be a Pannon Filharmonikusok majd Pécset, a Rómeó és Júliát. Ez egy balett zenére komponált, modern tánc adaptáció lesz. Keselyák Gergely vezényel majd. Különleges oldaláról ismerhetjük meg a művet.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely villány összekötő úton, Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabadszentkirály között. Dolgoznak Nagyharsány és Villány között, illetve Villánykövesd és Pincefalu között is. A munkaterületeken félpályás az útzár. A délutáni 31-32 fokról este 23-ra csökken a levegő hőmérséklete Baranyában, eltűnnek a felhők fölülünk, derült lesz az égbolt, láthatjuk a csillagokat, eső sem érkezik. Csütörtökön hajnalban 15-17 fokra ébredünk, délután csak 24 fok lesz, ráadásul megélénkül a szél, több esetben akár 40 km/h lökések is érkezhetnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Nobody likes being played.

Best FM a legjobb zenék. Baleset történt az M7-esen Budapest felé az M0-ás csomópont előtt. A 16-os kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat, óvatosan, ha dugó baleset van, várom az infót, hívható SMS Viber számunkra 0620 55 55 155. Közben jön a Soul Searcher és a Kent Gary Napa Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mondhatni, a Dundee idejéből lesz például egy kis tiri-ti-tiri. Na és jó kis magyar Debrecenből.
2: De a Szentpéter szigetekre már, de a fizet van az útja önnek, a mennyország turist, a legjobb szolgáltatás nyújtja.
1: 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. A friss hírek aztán újból a legjobb zenék jönnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Száguldó csillag, csak lenne

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Felújít a MÁV, gyorsabban mennek majd a vonatok, összemérték tudásukat a Baranya vármegyei tűzoltók, ismét felgyúlnak az őrtüzek. Szendi Hajni vagyok, jó reggelt! Elkezdte a karbantartást a MÁV, június 23-áig tart ez, és mintegy 1,1 milliárd forintos értékről van szó. Ez olyan érdemi beavatkozásokat hoz, amivel összességében több percnyi késést okozó sebességkorlátozást szüntetnek meg, de csökkentik a meghibásodások lehetőségét is. A MÁV legutóbb ősszel újította fel a Dombóvár és Pécs közötti szakaszt 750 millió forintból. A beavatkozásokkal több szakaszon megszűnnek a jelenlegi 60-80 km/órás sebességkorlátozások, és visszaemelik a 80-100-120 km/órára engedélyezett pályasebességet. Ezáltal a jelenlegi 2,5-3,5 perces menetidő többlet meg fog majd szűnni. Látványos és nagyon szoros versenyben mérték össze tudásukat Baranya vármegye tűzoltói a tűzoltó sportversenyen. Az összesített eredmények alapján idén a pécsi hivatásos tűzoltó parancsnokság csapata bizonyult a legeredményesebbnek. A vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság a megmérettetést ezúttal Mohácson szervezte meg. Június 4-én ismét felgyúlnak az őrtüzek, így emlékezik Magyarország a trianoni békediktátumra. Az összetartozásunk tüzelnevezésű, gyakorlatilag az egész világot átfogó eseményhez minden évben csatlakoznak baranyaiak is. A közzétett térképen az látszik, hogy vételkörzetünkben Pécsett és Mohácson gyúlnak majd fel a lángok. Tavaszi dallamok aranyfuvolán ezzel a címmel ad koncertet június 4-én Baik Ági és Drahos Béla. A zenei esten Pécsett, felcsendülnek majd Handel, Bach, Schubert és Strauss művei is, várják a komoly zene kedvelőit.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécs gyükési város részében. A kivitelezés miatt a rengeteg utcában várhatóan június végéig teljes az útzár, csak gyalogosan lehet közlekedni. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határában a B és a C alagút között javítják az utat. A délutáni 31-32 fokról este 23-ra csökken a levegő hőmérséklete Baranyában, eltűnnek a felhők fölülünk, derült lesz az égbolt, láthatjuk a csillagokat, eső sem érkezik. Csütörtökön hajnalban 15-17 fokra ébredünk, délután csak 24 fok lesz, ráadásul megélénkül a szél, több esetben akár 40 km/órás lökések is érkezhetnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Előttük egy friss közlekedési infó, baleset történt az M7-esen Budapest felé az M0-ás csomópont előtt, 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat, ha van közlekedési hír, jöhet 0620-55-55-155, és ide nekem címmel már is indul az óra Timbalandékkel, Give it to me. 5 perc elmúlt 9, jó reggelt, Max Emlevente vagyok.
0: Best FM.

mert nem marad nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, miket elvettünk, még próbálnék visszaadni.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

It's time for change. For change.

Best FM, a legjobb zenék. Még mindig tarol a mozikban a Michael Jackson film, bár sokaknak hiányérzetük van, hogy sok minden kimaradt a moziból, nem véletlenül, ugyanis már készül a film folytatása, a második rész, negyedét pedig titokban már le is forgatták. Michael és Janet Jackson és a Scream szól a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Best FM, a legjobb zenék jön. Sean Paul budapesti előzenekara egy szemében, ugyanis a román énekesnő Inna forrósította a hangulatot egészen jamaikai hőfokra a dancehall reggae világsztár előtt a Budapest Parkban, és a következő időszakban is jönnek világsztárok, úgy mint például a Metallica június 11-én és 13-án, június 18 Sting, június 10 Jason Derulo, július 21 Pitbull, július 27 Charlie Puth, úgyhogy lesz mit látni, hallani.

Best FM a legjobb zenék. A Take That Dallas-t, Relight My Fire, apropó tűz, megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. A látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én, a korábbi évek hagyományait követve 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Hétvégén tehát nem csak BL döntő lesz, de gyereknap is. Addig viszont munka, most Kelly Rolanddel, Work a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék. 1991-ből szólt a legendás Summertime, DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince közösebb. És ha már szóba került a 90-es évek eleje, akkor még voltak normális nyarak, nem pedig hőhullámok, mint ugye a 2020-as években, 22-ben vagy 24-ben. Franciaországban majdnem 40 fok van május végén, és hát mi sem fogunk fázni. 30-35 fok egészen estig, akkor jön a hidegfront nyugat felől. Részletek a hírek végén.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Aztán folytatjuk az időutazást többek között az ATB-vel. És zenél nekünk a 4-es Street is.
2: 10 éven át csak húztam, nyúztam, vártam a legnagyobb csodát.
0: Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
4: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
5: Kikelet.
4: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
5: Kikelet.
4: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
5: Kikelet.
4: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
6: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és

0: Operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat, de mindemellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info .page.hu. Ha péntek, akkor villány! A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
1: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófal, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
0: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szúnyoggyérítés indul a napokban. Megtartják a Pont Pécs Fesztivált. A baleset megelőzés kerül a fókuszba. Szombaton a Zsolnai negyedben Szendi Hajni vagyok. A közlekedés biztonság és a baleset megelőzés kerül fókuszba a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság szombati rendezvényén. A programon több szakmai szervezet is részt vesz majd a Zsolnai negyedben. Lesznek interaktív bemutatók, látványos programok, prevenciós aktivitások, élmények, a közlekedés biztonság és a baleset megelőzés jegyében. Várják az érdeklődőket. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és a tavak mentén, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. Az MT-hez eljuttatott közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek majd a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, a Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen. Továbbá a Dráva mentén és a Zala megyében is. A Körösök térségében a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket majd a levegőből számolják fel. A régi poszt helyett most a Pont Pécs Fesztivál hozzá el a színház és a művészetek legjavát egy koranyári hétvégére. Június 11-e és 14-e között tartják ugyanis meg majd ezt a fesztivált Pécset. 6 országból érkeznek magyar nyelvű színházi előadások. Például a Víg Színházból, Budapestről, Pécsről, Marosvásárhelyről és Újvidékről. Megnézhetjük Pécs legszebb látnivalóit egy sétában. Júniusban 9 alkalommal szervezik meg ugyanis az ingyenes városnéző programot. Az idegen vezető másfél-két órás túrát ígér, és felfedezhetjük Pécs történelmét. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak az 1-es kilométernél a belváros felé, lezártak egy sávot. A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópontot építenek, a helyszínen útszűkület van július 10-ig. Ivóvízhálózat bővítése zajlik Pécs gyükési város részében, a Rengeteg utcában június végéig teljes az útzár. A délutáni 31-32 fokról este 23-ra csökken a levegő hőmérséklete Baranyában, eltűnnek a felhők fölülünk, derült lesz az égbolt, láthatjuk a csillagokat, eső sem érkezik. Csütörtökön hajnalban 15-17 fokra ébredünk, délután csak 24 fok lesz, ráadásul megélénkül a szél, több esetben akár 40 km per órás lökések is érkezhetnek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában többek között a Salt & Pepper-tól vagy Amy Winehouse-tól mindjárt énekel a Sugar Babes, az órát pedig Bob Sinclair kedvenc múzsája, a Párizsban élő brazil énekesnő Salomé de Bahia indítja egy kis karneváli hangulatot varázsolva az éterbe. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, 5 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

0: ugrok tovább.
1: Best FM a legjobb zenék. Mark Lennart, Judge Flow és David Brunner, azaz a Spike, egy német Eurodance formáció következik. A három úriemberen kívül a dalok vokális részért Pamela Mitchell énekesnő felelt, akinek karakteres szólos hangja hozta meg a formációnak a nemzetközi ismertséget. 98-ból érkezik debütáló daluk a Respect a legjobb zenék között. Respect.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, 10 kilométeres dugó alakult ki az M1-esen Hegyeshalom felé, mert a komáromi szakaszon a kiépített terelésben több autó ütközött, Komáromnál leterelnek mindenkit, aki nem akar belekerülni a 10 kilométeres araszolásba, az jobban jár, ha már Tatánál lehajt és az 1-es főúton kerül. Baleset történt korábban az M0-áson és Ecsernél az M5-ös felé vezető oldalon. Csak a leállósáv járható 4-5 kilométeres a dugó ott. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
5: Kikelet.
4: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
5: Kikelet.
4: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
5: Kikelet.
4: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
6: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, orjaleve zöldségeivel, snidlinges a daragaluskával. Az A menü Picatta Milanese, a B menü zsenge cukorborsó fűzelék tükörtojással. A C menü édes savanyú csirkecsíkok jázmirizssel. A Paleo menü 3290 forintért, csilis karalábéleves, békömbegöngyölt csirkemell, tört édes burgonyával. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat eperkrémleves túrógombóccal. Az A menü csirkecomfilé paprikamártásban házigaluskával, a B menü karfiol fűszeres orlibundában kefires friss zöldséglevél salátával. És végül a vegán menü 3290 forintért vegán tejszínes brokkolikrémleves, vegán tejszínes brokkolikrémleves pirított magvakkal, zsemlegombóc zöldségmártásban portobello gombával.
1: Reklámot hallottak! 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már 13 kilométeres a dugó az M1-esen Hegyeshalom felé Komárom előtt, aki tud, Tatánál hajtson le a pályáról. Pillanatokon belül a friss hírek jönnek, a következő órában pedig többek között majd Prince dala. És a Uniqué is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
3: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
4: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2.990 forintért, orjaleves zöldségeivel, snidlinges a daragaluskával. Az A menü Picatta Milanese, a B menü zsenge cukorborsó fűzelék tükörtojással. A C menü édes savanyú csirkecsíkok jázmirizssel. A Paleo menü 3.290 forintért, csilis karalábéleves, békönbegöngyölt csirkemell tört édes burgonyával.

0: A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat eperkrémleves túrógombóccal, az A-menü csirkecomfélé paprikamártásban házigaluskával, a B-menü karfiol fűszeres orlibundában kefires friss zöldséglevél salátával. És végül a vegán menü 3290 forintért, vegán tejszínes brokkolikrémleves, vegán tejszínes brokkolikrémleves pirított magvakkal, zsemlegombóc zöldségmártásban portobello gombával.
1: Reklámot hallottak! Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
1: A kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozásáról döntött a kormány. Nem csitulnak a harcok az orosz-ukrán háborúban, felkészült a rendőrség a BL döntőre. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat. Egyebek mellett erről is döntés született a kormányülésen. A kormány szóvívői sajtótájékoztatón elhangzott, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy monitoringrendszer létrehozására kapott megbízást. Az adatok nyilvánosságra hozásának határideje pedig szeptember 1-e. Az egészségügyben azt is vizsgálják, hogy miként érvényesülnek a betegjogok. A cél, hogy ezek a gyakorlatban is megvalósuljanak. Éjszaka is folytatódtak a harcok az orosz-ukrán háborúban. Ukrajnát több mint 160 drónnal támadta az orosz hadsereg. Ezek többségét elfogta a légvédelem, de több becsapódott Csernyihív környékén. 7 helyszínen volt robbanás, kár keletkezett a civil létesítményekben, 3 sebesültet jelentettek. Közben az ukrán haderő egyebek mellett Szevasztopolt támadta. Több lakóházban, a központi bank tetőszerkezetében és a villanyvezetékben keletkeztek károk. A város az orosz Fekete-tengeri flotta főbázisa. Az orosz védelmi minisztérium közölte, 140 ukrán drónt lőttek le éjjel, 8 régió, valamint a Fekete és az Azovi-tenger felett. Több repülőtéren korlátozták a forgalmat. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem. Vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik a szúnyogokat. Csak nem 4000 rendőr biztosítja majd a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét. A szombati finálén a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze a Puskás arénában. A párizsi és londoni szurkolók több mint 17000 jegyet vásároltak a meccsre. Az ORFK szerint emellett több 10000 szurkoló belépő nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat drukkereire jellemzőek a rendbontások. Ferihegyen több légirányítóval, külön eljárásokkal készülnek a BL döntőre, ideiglenesen a reptér egyes termináját is megnyitják. Sok napsütésre számíthatunk, később északnyugat felől beborul az ég, elszórtan kialakulhat záporzivatar. A nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt, ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például Will Smith-től, vagy George Michael-től, vagy a Backstreet Boys-tól. Ezek a nevek a világ minden pontján jól csengenek és ismerősek. Remélem, hogy a kedves Best FM hallgatóknak is. Az órát viszont a bajkeverő, a Troublemaker című dal Tayo Cruz slágere indítja. 5 perc elmúlt 11. Jó munkát, jó utat! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

agyadba fúj. Te nem érzed bennem a világot, ami a múltamból egyből kirántott. Közösen fújtuk el sajnos a pilácsot, és a szívemben hagytuk a szilánkot. Üres t-

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. 1994-ben folytatjuk Aswaddal, jön a Shine, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágerei pedig mixben szólnak, mint ahogy a minden szerdán 6 és 8 között a Night Shiftben, 6-tól White Boy, 7-től a lemezjátszók mögött DJ Effendi.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M3-ason Budapest felé Bag után a 35-ös kilométernél a szalagkorlátot javítják. Egy sávon lehet autózni, 3 kilométeres a torlódás. Ennél sokkal nagyobb az M1-esen, ahol korábban Hegyeshalom felé Komáromnál 6 autó ütközött. A komáromi csomópontnál leterelnek mindenkit a pályáról. 13 kilométeres a dugó, érdemes már Tatánál lehajtani. És 4-5 kilométeren az M0-ás is torlódik az M1-es felé vezető oldalon Maglódnál, szintén baleset miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Like no other. Flawless, absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection, perfection.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Fénykép és Majoros Rita. Mindjárt indul a délután a kanadai Nickelback Photograph című dalával. Jó étvágyat az ebédhez. Max Levente vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Már a geometriának is van szimfóniája, és nem is akármilyen színpadi látvánnyal. Vazareli képeiből készült vizuálsóval fűszerezve, június 13-án este a Kodály Központba várja a Pont Pécs Fesztivál a zene és fény rajongóit. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autoszerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
4: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd

0: a híres időgép a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happy Copter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófal, pedálos gokátok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
1: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Vizsgálat indult a Klebersberg központ és a tankerületek kapcsán. Folyamatos a munka az aszbest szennyezés ügyében. Ismét követhetjük, merre van a vonat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Felülvizsgálja a kormány a Klebersberg központ szerepét és a tankerületek működését. A kormány szóvivői sajtótájékoztatón elhangzott, az a cél, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen, és erősödjön az intézmények autonómiája. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi minisztert arra is felkérte a kormány, hogy június 15-éig intézkedjen az iskolaigazgatók bevonásáról a tankerületi döntésekbe. A kormány arról is határozott, hogy augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyermekek családjai. Folyik a munka az aszbeszt szennyezés ügyében, több minisztérium, valamint egy magyar-osztrák közös munkacsoport részvételével. Ez is elhangzott a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. A kormányhivatalok vizsgálják, hogy a bevitt mintákban mekkora a szennyezés. A cél, hogy megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. Magyarországon tilos az aszbeszt tartalmú anyagok használata. Az osztrák bányákból több éve érkezik szennyezett kőzuzalék. Az aszbeszt szennyezés ügyében a kormány a szennyező fizet elvét érvényesíti. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről. Mától ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, egyelőre nem a legkorszerűbb a felület, és csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. Azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Ismét szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkenést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Szerintük ez azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az asztronautákra. Legutóbb januárban voltak hasonló problémák az űrben keringő bázison. A hírek végén már is mondom, milyen időre számíthatunk. Sok napsütésre számíthatunk. Később északnyugat felől beborul az ég. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt. Ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egész délután szép napot, igazán kellemes szerdát kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Én Fodrásztól jöttem éppen, úgyhogy hát ma már csak jó napom lehet, és ezt hoztam önöknek is így egész délutánra. 6 óráig biztosan itt leszek, és addig szolgáltatom a legjobb zenéket. Subbase Monster érkezik mindjárt, és a négy ütem, de előtte a Nickelback indítja a délutánt. Jön a Photograph!
2: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beast és a Pánik, a folytatásban pedig a legjobb zenék jönnek a 90-es és 2000-es évek nagy kedvencei. Lehet, hogy feszínesnek tűnik, de azt gondolom, hogy ha valaki fodrásszal indítja a napot, akkor olyan nagy baj már nem lehet. Én most jöttem onnan, és imádom a jóhajnapot, úgyhogy ajánlom mindenkinek. És a következő dalt pedig engedjék meg, hogy a fodrászomnak és egy másik fodrásznak, a Szalomból Gábornak, szóval Roland és Gábor, nektek szól a következő dal. Köszönöm szépen a mai reggelt, annyira jó lenne egyébként minden nap fodrásznál indítani. Na jó, nem is húzom tovább itt az időt. Ma is jönnek a legjobb zenék, természetesen közlekedési infókkal, mindenféle érdekességgel, mozi ajánlóval. Hozom majd a napkérdését is, úgyhogy legyünk együtt ma délután. Hozom mindjárt a Simply Red dalát, jön a Something Got Me Started, jön Emily Sandé, most pedig Staccabu és a Here We Go, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy minden délután ma is utazzunk együtt, hozom a közlekedési információkat, ha önök pedig látnak, tapasztalnak valamit, megköszönöm, hogyha gondolnak rám és a többi utazóra, és már küldöm is nekik az infókat, jöhet a 0620 55 55 155-re bármi. Az M1-es autópálya Hegyesalon felé vezető oldalán a komáromi szakaszon kiépített terelésben 6 autó ütközött, emiatt a 85-ös kilométernél kiterelik a forgalmat a pályáról, 15 kilométeres torlódás alakult ki, úgyhogy aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M3-oson Budapest felé Bag után, a 35-ös kilométernél pedig szalagkorlátot javítanak, egy sávon lehet haladni, itt 3 kilométeres jelen pillanatban a torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk. Ha valakinek van információja az utakról, lát valamit, megköszönöm, ha felhív vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Well Hello és a Rockpart, imádom ezt a dalt. Pár perc múlva délután egy óra lesz, a legfrissebb hírek érkeznek majd, aztán folytatódik majd a remek slágerkavalkád, úgyhogy maradjanak velem, és hozom majd a nap kérdését is, na meg a Margaret Island dalát, itt lesz a Valahol.

0: és jön a Maroon 5 is, és a Makes Me Wonder.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat. Azonnali vizsgálat indul a kigyulladt mozdony miatt. Tiszaújvárosi robbanás. Elkezdi a helyreállítást a MOL. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az oktatás és az egészségügy kapcsán is hozott döntéseket a kormány. A kormány szóvivői sajtótájékoztatón elhangzott, szeptember 1-i határidővel nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, valamint koncepció készül a betegjogok erősítésére. Az oktatásban felülvizsgálja a kormány a Klebelsberg központ szerepét és a tankerületek működését. A cél, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen és erősödjön az intézmények autonómiája. Június 15-ig arról

0: is döntés születhet, hogy az iskolaigazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány arról is határozott, hogy augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyermekek családjai. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről. Mától ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, egyelőre nem a legkorszerűbb a felület, és csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. Azt kérte a MÁV-tól, mielőtt keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Elindulhat a helyreállítás a robbanás után a MOL tiszaújvárosi üzemében. A közvetlen balesetveszélyt elhárították, így elkezdődhetnek a létesítmény helyreállításához szükséges munkálatok. Ehhez megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Az üzemi baleset nem érinti Magyarország üzemanyag ellátását. A tragédia múlt pénteken történt. A robbanásban egy ember meghalt, többen megsérültek, az ő állapotuk javul, de még kórházban vannak. Svájc lett idén a világ legjobb országa egy amerikai felmérés szerint. A top 10-es listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Svájcot Dánia követi, majd Svédország és Németország következik. Bekerült a 10 közé még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Sok napsütésre számíthatunk. Később északnyugat felől beborul az ég. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt. Ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szerdát kívánok a folytatásban is mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ám hogy 4 perccel, lassan 4 perccel délután 1 óra is, úgyhogy jöhet a délutáni kávé, mellé pedig egy kis napsütés. Valmar és a Manuel féle Égett a nap érkezik hamarosan, de jön Király Viktor is a Fire-rel, jön a Margaret Island és a Valahol, most pedig a Gácsóval táncolunk.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Kinek mi az, amiből nevetségesen sok van otthon, amire egyébként valószínűleg egyáltalán nem is lenne szükség? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Mondjuk, megkérdeztem itt a kollégákat kint, hogy ők miből tartanak nevetségesen sokat otthon, és volt, aki zuhanysapkát gyűjt például a különböző hotelekből, és azokat tartja otthon, és abból nevetségesen sok van, vagy ilyen ajándék papírszatyrok, amiket az ember mondjuk megkap, vagy kap benne valamit, és akkor összehajtogatja, hogy majd jó lesz valamire, de valószínűleg semmire nem fogjuk használni. Szóval kinek mi az a dolog, amiből nevetségesen sok van otthon? 0620 55 55 155, ez még egyszer a számunk, várom az üzeneteket. Egyébként Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Na meg Kossi Janka is, ahol voltál? Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok mindenkinek. Nagyon-nagyon nagy a meleg kint, úgyhogy a sofőrök tartsanak egy picit több pihenőt, illetve ami még fontos, hogy a megfelelő folyadékpótlásról is gondoskodjanak, illetve figyeljenek a Hungária körúton Budapesten, mert baleset történt a Kacsó-Pongrác útnál, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni. Az M1-es autópályán pedig Hegyeshalom felé a komáromi szakaszon kiépített terelésben korábban 6 autó ütközött, a 85-ös kilométernél újra mindkét sáv járható, viszont a torlódás jelen pillanatban is legalább 10 kilométeres, úgyhogy hát ezzel kell számolni. A 65-ös főúton Zomba átkelési szakaszán pedig egy műszaki hibás kamion veszteg el a 10-es kilométernél, elfoglalva a félútpályát, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom továbbra is az infókat. Jó utat mindenkinek, legyenek óvatosak!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután mindenkinek, néhány perc, és jönnek a legfrissebb hírek, mert hogy már 2 óránál járunk, elképesztően pörög a délután. Utána Madonna zenél, majd nekünk itt lesz az American Pie. És a múlt héten nagy szülinapi koncertet adó Berecki Zoltán is jön.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófal, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknap pont a Solnai Kulturális Negyedben.
4: Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Folyik a munka az aszbeszt szennyezés ügyében. Hősképző plusz programot indítanak a mentők, estétől zivatarok érkezhetnek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folyik a munka az aszbeszt szennyezés ügyében, már felállt az Osztrák-Magyar Tárca Közi Bizottság. Erről Ködöl Anita kormány szóvivő számolt be sajtótájékoztatón. A kormányhivatalok vizsgálják, hogy a bevitt mintákban mekkora a szennyezés. A cél, hogy megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. Magyarországon tilos az aszbeszt tartalmú anyagok használata. Az osztrák bányákból több éve érkezik szennyezett kőzuzalék. Az is elhangzott, hogy az aszbeszt szennyezés ügyében a kormány a szennyező fizet elvét érvényesíti. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről. Mától ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, egyelőre nem a legkorszerűbb a felület, és csak regisztrálható.

0: menstruáció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. Azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Hősképzés plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat várnak, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az OMS közölte, a hősképző program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén tartanak ingyenes oktatást országszerte azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyára az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem. Vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik a szúnyogokat. Ma is erős az UV-sugárzás, az ország legnagyobb részén az UV-index jóval a 7-es érték fölött van. A legmelegebb órákban kerüljük a napozást, és mindig gondoskodjunk a bőrünk megfelelő védelméről. Sok napsütésre számíthatunk. Később északnyugat felől beborul az ég, elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt. Ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Annyira szeretem azokat a délutánokat, amikor egy-egy dal isteni emlékeket hoz a 90-es, 2000-es évekből, amikor elkezdtem buliba, diszkóba járni, és mondjuk Alcazart hallgattam. Hát ezekből az időkből jön mindjárt a This is the World We Live In. Elmúlt 2 óra is lassan 4 perccel, én Majoros Rita vagyok, ez pedig Madonna és az American Pie.
1: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, kinek mi az, amiből indokolatlanul sok van otthon? Anitánál a befőttes üvegekből. Már ott tartok, hogy külön polcot kaptak, pedig évente egyszer főzök lekvárt, és az most volt az eper szezonban, úgyhogy azt hiszem elpakolom őket. Robi azt írja, USB kábelek. Egyik sem jó ahhoz, amit épp tölteni akarok, úgyhogy van egy egész fióknyi USB kábelem, ami nagyjából semmire nem jó. Ír Dani is, fél pár zoknik. Szerintem éjjel elszöknek, vagy valaki elviszi őket, de abból van a legtöbb. Úgyhogy a legtöbbször például ő már felemás zoknikat szokott hordani. Egyébként ezzel én is így vagyok. 0-20-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló üzenetek. Na meg a Black Attack dala. Itt a Heartless a Best FM-en.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM a legjobb zenék. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskeméttől Lajos Mizséig, azaz a 80-as és a 60-as kilométerek között torlódik a forgalom munka miatt, úgyhogy aki teheti, válasz az 5-ös főutat. Debrecen térségében a 481-es főúton pedig baleset történt a 3-as kilométernél, félpályás a lezárás. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic? Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rófusz Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
1: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
3: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Áprilisban több helyen volt a száj. 50 éve nyitotta meg kapuit a Pécsi Vazareli Múzeum. Folytatódik a nyárjasan meleg idő. Szendi Hajni vagyok. A rendkívül alacsony csapadék mennyiség és az ebből fakadó vízhiány határozta meg az idei év áprilisának hidrometeorológiai viszonyát a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén. Baranyában a 10 mm-t, Somogy vármegye jelentős részén még az 5 mm-t sem érte el a havi csapadék összeg, miközben több térségben a sok éves átlaghoz képest 30-50 mm-es hiány, ennek következtében pedig áprilisi asszály alakult ki régiónkban. A legmagasabb hőmérsékletet Nagyattádon regisztrálták áprilisban 24,5 fokot, a legalacsonyabbat pedig Villányban -1,7. Egyébként az áprilisi asszály idején a havi közép hőmérséklet 11-12 Celsius fok körül alakult, ami nagyjából megfelelt az ilyenkor megszokott értékeknek, helyenként kissé elmaradt attól. Két baranyai tóba is érkezett pontyokból utánpótlás, a Horgász Egyesületek Baranya-megyei Szövetsége a pünkösdi hosszú hétvége előtt telepített a pontyokból halgazdálkodási hasznosításban lévő vízterület közül kettőbe is. A pécsi tóba 1500 kg fogható méretű tükrös pontyon, a Kovács Széna jai tóba pedig 500 kg fogható méretűt. Új bővített és aktualizált kiadásban jelenik meg hamarosan a Mecsek-Villányi Hegység turista kalauzáról tájékoztatott a Baranya megyei Természetbarát Szövetség. A kiadvány a Mecsek és környéke természeti, kulturális és turisztikai értékeit mutatja be részletes térképekkel, túraleírásokkal és több száz fotóval. A turista kalauz előszava szerint a Mecsek különlegességét a sokszínű táj, a gazdag kultúrtörténeti örökség és a hagyományosan kiváló turista út hálózat együttes adja. A kötet felidézi az 1891-ben alakult Mecsek Egyesület munkásságát is, amely jelentős szerepet játszott a hegység turisztikai feltárásában és a jelzett útvonalak kialakításában. 50 éve nyitotta meg kapuit a Pécsi Vazareli Múzeum, amely generációknak mutatta meg, hogy a művészet lehet játék, vizuális kísérlet és gondolkodásra hívó élmény egyszerre. A jubileumot június 6-án egész napos programsorozattal ünneplik meg a Múzeum utcában. A szervezők szerint a délutántól éjfélig tartó esemény egy kulturális fesztivál is lesz majd.

0: Idén is megnyílnak Baranyában a tűzoltó szertárak kapui. Gyermeknap alkalmából május utolsó vasárnapján kinyitnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt. A korábbi évek hagyományait követve idén is 153 hivatásos és 329 önkormányzati, illetve önkéntes tűzoltóság és múzeum várja a családokat. Pécsett két helyszínen is nyitnak szertárakat. Az 58-as főúton Pécs belterületén csatornáznak az 1-es kilométernél a belváros felé, lezártak egy sávot. A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópontot építenek, a helyszínen útszűkület van július 10-ig. Ivóvízhálózat bővítése zajlik Pécs gyükési város részében, a Rengeteg utcában június végéig teljes az útzár. A délutáni 31-32 fokról este 23-ra csökken a levegő hőmérséklete Baranyában, eltűnnek a felhők fölülünk, derült lesz az égbolt, láthatjuk a csillagokat, eső sem érkezik. Csütörtökön hajnalban 15-17 fokra ébredünk, délután csak 24 fok lesz, ráadásul megélénkül a szél, több esetben akár 40 km/h lökések is érkezhetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hajni, köszönöm szépen, találkozunk 4 órakor a Best FM-en, ahol ma is folytatódik a játék. A Tankcsapda villányi koncertjére lehet páros belépőt nyerni. Rövidesen jönnek a részletek, addig is szólnak a dalok. Velünk lesz a Savage Garden 90-es klasszikus, To the Moon and Back. Előtte itt van Shakira, valamint a Lokka.
1: 101.7 Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Hétfőn indult a játék, egészen a péntekig tart, úgyhogy ma is játszunk páros belépőjét, mert hogy a tankcsapda június 5-én villányba látogat, hozza a legnagyobb slágereket, hatalmas látványi és hangtechnikát, ide lehet tehát belépőt nyerni. A játék menete a következő: amikor megvolt a felhívás, várom a tankcsapdát, valamint a keresztnevét SMS-ben vagy akár Viberen keresztül. A számom 30-as 889 107-es, a 10. hallgató lesz a legszerencsésebb. Rövidesen jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is velünk lesz az ID Mafia, a Blue, a New Level Empire, most pedig az Ace of Base, méghozzá a másodvilágzásból. Itt a feldolgozás, ez a Cruel Summer, a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Jönnek az időjárás legfrissebb híreim, kezdjünk azzal, hogy kiadták a citromsárga figyelmeztetést a várható záporok, zivatarok miatt, akár jégeső is érkezhet. Pécset még mindig meleg van, 29-30 fokat méretünk. Holnap reggel 16 fok lesz, napközben jelentősen visszaesik a hőmérséklet 23-24 fokra. Feltámad a szél, sőt a délutáni órákban akár viharossá is fokozódhat, cserében zavartalan lesz a napsütés. Pénteken visszatér az extrém magas UVB sugárzás, a szabály a régin 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne menjünk a tűzőnapra, illetve használjunk fényvédőkrémet. Ott egyébként reggel 10, napközben 24 fok a jellemző, míg a szombat vasárnap picit borúsabb lesz, néha-néha záporzivatal is előfordulhat, viszont stabilan megkapjuk 30-31 fokot. Aztán a hétfő 28 fokkal nyit, és mindez kitart a következő hétvégéig. Az időjárás hírei után hamarosan folytatódik a zenei maraton, jön majd 98-ból a német Sasha és az I Feel Lonely, előtte Amy Winehouse énekel, Back to Black, a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
3: Kikelet.
2: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
3: Kikelet.
2: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
3: Kikelet.
2: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
6: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Teljes útzár lesz a Dömör kaputól a Rengeteg utca 8-ig. Gázvezeték felújítás miatt forgalom korlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utca utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljünk egymásra! Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében!
1: Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Ma is várom a közlekedési információkat, hogyha éppen autóban ül és bármit látott, amivel segítheti az úton lévőket, küldj el nekem SMS-ben vagy Viberen keresztül, a számom a 30-as 889-szentegyhetes. Ugyanide fogom várni a tankcsapda szót a keresztnevével, de csak akkor, hogyha indítom a játékot, véletlenül majd a következő órában. Itt egyébként a 10. hallgató lesz a legszerencsésebb, ő nyeri meg a páros belépőt a tankcsapda villányi koncertjére, június 5-ére. Hamarosan hírek délután 4 órakor, előtte folytatódik a zenei maraton Olai Bolya slágerével, szól az édes méreg a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Kiváló animációs filmbetét dalával folytatódik a zenei maraton, érkezik a szőke szépség Christina Aguilera, valamint a Kárvas, előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk, délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
1: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófal, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
0: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Meggyűrűzték a rétisas fiókákat, összemérték tudásukat a Baranya vármegyei tűzoltók, ismét felgyúlnak június 4-én az őrtüzek, Szendi Hajni vagyok. Elkezdte a karbantartást a MÁV, június 23-áig tart ez, és mintegy 1,1 milliárd forintos értékről van szó. Ez olyan érdemi beavatkozásokat hoz, amivel összességében több percnyi késést okozó sebességkorlátozást szüntetnek meg, de csökkentik a meghibásodások lehetőségét is. A MÁV legutóbb ősszel újította fel a Dombóvár és Pécs közötti szakaszt 750 millió forintból. A beavatkozásokkal több szakaszon megszűnnek a jelenlegi 60-80 km per órás sebességkorlátozások, és visszaemelik a 80-100-120 kilométer per órára engedélyezett pályasebességet. Ezáltal a jelenlegi 2,5-3,5 perces menetidő többlet meg fog majd szűnni. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és a tavak mentén, tudtuk meg a katasztrófa védelemtől. Az MT-hez eljuttatott közlemény szerint az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek majd a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, a Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen. Továbbá a Dráva mentén és a Zala megyében is. A Körösök térségében a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket majd a levegőből számolják fel. Látványos és nagyon szoros versenyben mérték össze tudásukat Baranya vármegye tűzoltói a tűzoltó sportversenyen. Az összesített eredmények alapján idén a pécsi hivatásos tűzoltóparancsnokság csapata bizonyult a legeredményesebbnek. A vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság a megmérettetést ezúttal Mohácson szervezte meg. Június 4-én ismét felgyúlnak az őrtüzek, így emlékezik Magyarország a trianoni békediktátumra. Az összetartozásunk tüzelnevezésű, gyakorlatilag az egész világot átfogó eseményhez minden évben csatlakoznak baranyaiak is. A közzétett térképen az látszik, hogy vételkörzetünkben Pécsett és Mohácson gyúlnak majd fel a lángok. Rétisas fiókákat gyűrűztek az Alsó-Duna-völgyben. A közelmúltban zárult az időszak, ami a rétisas fiókák gyűrűzésére a legalkalmasabb. A fiókák már kellően fejlettek ilyenkor a gyűrűzéshez, de még nem túl nagyok és röpképtelenek. ahogy a korábbi években, tehát úgy

0: Idén is összeállt a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Gébics Természetvédelmi Egyesület és az MMA szakembergárdája.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely villány összekötő úton, Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabadszentkirály között. Dolgoznak Nagyharsány és Villány között, illetve Villányköves és Pincefalu között is. A munkaterületeken félpályás az útzár. A délutáni 31-32 fokról este 23-ra csökken a levegő hőmérséklete Baranyában, eltűnnek a felhők fölülünk, derült lesz az égbolt, láthatjuk a csillagokat, eső sem érkezik. Csütörtökön hajnalban 15-17 fokra ébredünk, délután csak 24 fok lesz, ráadásul megélénkül a szél, több esetben akár 40 km/h lökések is érkezhetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan indítom a játékot. Itt van a keverőpulton egy páros belépő, a Tankcsapda villányi koncertjére, ezt lehet megnyerni. Előtelt a telefonokkal, addig is szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen. Itt van Christina Aguilera és a Car Wash.
1: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
3: This is

legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Eljött az a pillanat, amikor indítom a játékot. Elő a mobiltelefonokkal, várom a tankcsapdaszót egy keresztnévvel a 30-as 889-107-esre. Ugyanis június 5-én villányban látogat a tankcsapda, a fergeteges húra lehet páros belépőt nyerni ebben az órában, a 10. hallgató lesz a legszerencsésebb. Ameddig önök küldik az SMS-eket vagy éppen üzeneteket, addig sem maradunk dalok nélkül, jönnek az írek a The Course. Itt lesznek a hősök itthonról, előtte viszont játszom az egysláger OMC dalát, ez már a How Bizarre 1996-ból a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Elindítottam a játékot, folyamatosan várom a tankcsapdaszót egy keresztnévvel a 30-as 889 Szentegyhetesre, hiszen a nyeremény nem más, mint egy páros belépő a tankcsapda villányi buliába. Most viszont folytatom egy rendőrségi felhívással, ugyanis május 1-én 14 óra 40 perckor ismeretlen személy futott a járdán Pécsen a Rákóczi utca 69-es szám előtt, majd körültekintés nélkül leszaladt az úteste, mely során egy sötétzöld Honda elsodorta. A gyalogos a baleset során megsérült, azonban a helyszínről elszaladt, viszont több tárgya is ott maradt. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogy ha valaki szemtanúja, netán érintettje volt az esetnek, azt tegyen bejelentést a 0680 555 111-es zöld számon, vagy hívja a 112-es központi segélyhívószámot, illetve várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. És ha már itt tartunk, akkor 30-as 889 111-es közlekedési információ a Best hallgatóitól a Best hallgatóinak. Ebből kiderült, hogy Szigetvár előtt nem sokkal a táblánál Trafipax méri a gyorshajtókat. Köszönöm szépen és jó utat! Ne feledjék, várom folyamatosan a tankcsapdát, valamint a keresztneveket, mellé pedig válogatom a dalokat, itt az Animal Cannibals és a Takarítónő 95-ből.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Május 27-e szerda van, névnaposok a Hellák és az Ágostonok. 77 éves Presser Gábor, vagyis Pici bácsi, Kossuth díjas zeneszerző, zenész, énekes, az LGT alapítója, és az ő nevéhez fűződik többek között a Sose halunk meg című film betétdala is. 51 éves Jamie Oliver brit szakács, míg 50 éves Anita Blond magyar felnőtt filmes, és 43 éves Tatár Csilla műsorvezető, illetve riporter. Hamarosan játszani fog, addig is várom a tankcsapda szót, valamint az ön keresztnevét SMS-ben vagy akár Viberen keresztül a 30-as 889 107-esre. Irány a 90-es évek, itt van Charlie és a Mindenki Valaki, a Best FM-en. Na gyerünk!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Mondom a sorrendet, érkezik az Outcast, előtte 5 órakor a legfrissebb hírek és információk a felelő szerkesztőtől, Ince Anitól, és a legfontosabb, most játszunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ebben az órában tehát váltam a tankcsapdát, valamint egy keresztnevet SMS-ben a 30-as 889-117-es, egyébként a Viber is teljesen jól működik, és elviekben Gáborra játszom, úgyhogy már is hívom.
2: Nemes Gábor, tessék.
1: Szia Gábor, játékügyben kereslek.
2: Igen, de jó.
1: Akkor már is mondom a jó hírt. Ebben az órában és ebben a játékban te voltál a 10., ami azt jelenti, hogy tiéd a páros belépő a tankcsapda június 5-i villányi koncertjére. Gratulálok!
2: De jó, nagyon örülök, köszönöm szépen.
1: Kit viszel magaddal és hogy állsz a rockzenével?
2: Hát a rockzenét azt nagyon szeretem, lételemem, és a feleségemet vinném el akkor nyilván.
1: Oké, akkor nektek jó zúzást, jó bulit kívánok a koncertre. A játék holnap folytatódik.
3: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauberdezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
5: Kikelet.
4: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
5: Kikelet.
4: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
5: Kikelet.
4: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett. A tankapuja.

0: A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
1: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék, és most első ízben ökolabirintussal is várjuk a gyerekeket, tehát május 31-én a Városi Gyereknapon a Solnai Kulturális Negyedben.
0: Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Áprilisban több helyen volt a száj. 50 éve nyitotta meg kapuit a Pécsi Vazareli Múzeum. Folytatódik a nyárjasan meleg idő. Szendi Hajni vagyok. A rendkívül alacsony csapadék mennyiség és az ebből fakadó vízhiány határozta meg az idei év áprilisának hidrometeorológiai viszonyát a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén. Baranyában a 10 mm-t, Somogy vármegye jelentős részén még az 5 mm-t sem érte el a havi csapadék összeg, miközben több térségben a sok éves átlaghoz képest 30-50 mm-es hiány, ennek következtében pedig áprilisi asszály alakult ki régiónkban. A legmagasabb hőmérsékletet Nagyattádon regisztrálták áprilisban 24,5 fokot, a legalacsonyabbat pedig Villányban -1,7. Egyébként az áprilisi asszály idején a havi közép hőmérséklet 11-12 Celsius fok körül alakult, ami nagyjából megfelelt az ilyenkor megszokott értékeknek, helyenként kissé elmaradt attól. A közlekedés biztonság és a baleset megelőzés kerül fókuszba a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság szombati rendezvényén. A programon több szakmai szervezet is részt vesz majd a Zsolnai negyedben. Lesznek interaktív bemutatók, látványos programok, prevenciós aktivitások, élmények a közlekedés biztonság és a baleset megelőzés jegyében. Várják az érdeklődőket. Új bővített és aktualizált kiadásban jelenik meg hamarosan a Mecsek-Villányi hegység turista kalauzáról tájékoztatott a Baranya megyei Természetbarát Szövetség. A kiadvány a Mecsek és környéke természeti, kulturális és turisztikai értékeit mutatja be, részletes térképekkel, túraleírásokkal és több száz fotóval. A turista kalauz előszava szerint a Mecsek különlegességét a sokszínű táj, a gazdag kultúrtörténeti örökség és a hagyományosan kiváló turista út hálózat együttes adja. A kötet felidézi az 1891-ben alakult Mecsek Egyesület munkásságát is, amely jelentős szerepet játszott a hegység turisztikai feltárásában és a jelzett útvonalak kialakításában. A régi poszt helyett most a Pont Pécs Fesztivál hozzá el a színház és a művészetek legjavát egy koranyári hétvégére. Június 11-e és 14-e között tartják ugyanis meg majd ezt a fesztivált Pécset. 6 országból érkeznek magyar nyelvű színházi előadások, például a Víg Színházból, Budapestről, Pécsről, Marosvásárhelyről és Újvidékről. 50 éve nyitotta meg kapuit a Pécsi Vazareli Múzeum, amely generációknak mutatta meg, hogy a művészet lehet játék, vizuális kísérlet és gondolkodásra hívó élmény egyszerre. A jubileumot június 6-án egész napos programsorozattal ünneplik meg a múzeum utcában. A szervezők szerint a délutántól éjfélig tartó esemény egy kulturális fesztivál is lesz majd.
2: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Útépítési munkákat végeznek több helyen is a Sátorhely villany összekötő

0: úton Mohács és Pécsvárad között, illetve Baksa és Szabadszentkirály között. Dolgoznak Nagyharsány és Villány között, illetve Villánykövesd és Pincefalu között is. A munkaterületeken félpályás az útzár. A délutáni 31-32 fokról este 23-ra csökken a levegő hőmérséklete Baranyában, eltűnnek a felhők fölülünk, derült lesz az égbolt, láthatjuk a csillagokat, eső sem érkezik. Csütörtökön hajnalban 15-17 fokra ébredünk, délután csak 24 fok lesz, ráadásul megélénkül a szél, több esetben akár 40 km/h lökések is érkezhetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hajni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. A tankcsapdajáték holnap folytatódik, ugyanígy 3 és 6 óra között. Ismételten páros belépőt lehet nyerni a Villányi Show-ra. Most viszont jönnek a dalok megállás megszakítás mentesen. Szóval Gabriel 90-es klasszikusa a Dreams, előtt itt vannak a srácok, az Outkast.
2: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Érkeznek az időjárás legfrissebb hírei, az éjszaka folyamán bármikor lecsaphat ránk egy kiadósabb záporzivatar nagyjából 2-4 mm csapadékkal. Holnap visszahűl majd a hőmérséklet, reggel 16, napközben a 22-23 fok a jellemző, feltámad a szél, viszont sok lesz a napsütés. Pénteken ismételten magas UV-UVB sugárzásra készülhetünk, úgyhogy 11 és délután 3 óra között, hogyha lehet, akkor nem menjünk ki a napra. Ott egyébként marad a 23-24 fok, aztán a szombat és a vasárnap hozza vissza a nyáriasabb időjárást 30-31-es csúcsokkal. Ott is lesz némi nemű szél, illetve borult lesz az ég, viszont nem kell számítanunk csapadékra. Hétfőtől viszont jönnek már megint a záporok, zivatarok. Egyébként a következő és stabilan 28-29 fokot ígér. Az időjárás legfrissebb hírei után hamarosan folytatjuk egy beszélgetéssel. Előtte velünk lesz Nelly Furtado és a Turn Off the Light, Szakács Gergő és a Képtelen. Most pedig indítom a 90-es klasszikust Inika Mosétól, ez már a Here Comes the Hustaper, a Best FM-en.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hit Best FM. Május 4-én elindult Baranyában a hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között ingyenesen hívható lelkisegély telefonszolgálat a Lélektél Alapítvány szervezésében. Vendégem Székely Zsuzsa, a Lélektél az Életért Alapítvány elnöke. Elsőként arra kérem, hogy mutassa be a hallgatóknak az alapítványt.
1: A Lélektér az Életért Alapítvány 2025 év végén hoztuk létre, azzal a céllal, hogy egy új telefonos lelkisegélyszolgálatot indítsunk a Lélektér vonalat. Az alapítvány nem előzmények nélkül való, a stáb, illetve a kuratórium 18 éve foglalkozik már telefonos lelki elsősegély nyújtással itt Pécs városában. Természetesen eddig is országos elérhetőségűek voltunk, és most a lélektérvonal is országos elérhetőségű. A tevékenységi körünk az elég sokrétű, a telefonos lelkisegélyszolgálat működtetése mellett e-mailes segítséget is nyújtunk a hozzánk levélben fordulóknak, illetve működtetjük szeptembertől májusig minden hónap második hétfő estéjén a Lélektér Estek rendezvénysorozatot, ami egy pszichológiai és társadalmi kérdésekkel foglalkozó előadássorozat. Mindig más előadót hívunk, aki színvonalas, hiteles előadásokat tart különböző lelki, lélektani és társadalmi kérdésekben, melyre bárki érdeklődött szeretettel várunk, illetve prevenciós programokat is működtetünk. Járunk középiskolákba, illetve kollégiumokba, időnként egyetemre, a fiataloknak lelki egészség megőrzéssel kapcsolatban előadásokat, illetve csoportfoglalkozásokat tartani.
0: Ezek a foglalkozások a gyakorlatban hogyan néznek ki?
1: Általában középiskolákba egészségnapokra szoktunk menni, erre kiképzett önkénteseink vannak, akik ezzel foglalkoznak, és bemutatjuk a telefonszolgálatunk működését, beszélünk a krízis jellemzőiről, arról, hogy hogyan lehet észrevenni, hogyha valaki a környezetünkben bajban van, krízisben van, esetleg öngyilkossági gondolatokkal küzd, hogyan lehet az öngyilkosságot megelőzni, illetve mi az, amikor kell szólni felnőttnek, vagy egyéb szakmai segítséget kell bevonni a probléma kezelésében, illetve nagyon fontos, hogy ezek olyan alkalmak, amikor személyesen is beszélgethetünk fiatalokkal arról, hogy őket milyen problémák és gondok foglalkoztatják, milyen jellegű segítségre van szükségük. Ehhez kapcsolódik egyébként, hogy a nyári szezonban fesztiválokra is szoktunk járni, kitelepülni. Évekig részt vettünk a Fishing on Orfű Fesztiválon, illetve az Ördöghatlan Fesztiválon. 10 éve részt veszünk, ott is igyekszünk beszélgetni a fiatalokkal, megismertetni velük a lélektérvonal hívószámát, és elérhető segítséget nyújtani a fesztivál helyszínén is, hogyha valaki ott kerül krízisben, vagy olyan problémával küzd, amiről szeretne beszélni.
0: A mai, mostani fiatalok főként milyen problémákkal küzdenek?
1: Hát egyrészt életkorból fakadóan a serdülőkor az egy változásokkal teli időszak, amikor a pályaválasztás, a párválasztás, a nemi identitás, orientáció kialakulása történik. Számos családi konfliktus van ilyenkor a szülőkről való leválás folyamán, amiket kezelni és megoldani kell, illetve előfordul iskolai bullying, kortárs bántalmazás, ami problémát okoz nekik, illetve hát a korosztály örökzölt témája a párkapcsolati kérdések.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, adom az újdonságot Rácz Gergőtől valami címmel, előtte Mohamed Fatima énekel, Ragyog a szívem, a Best FM-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
6: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Teljes útzár lesz a Dömör kaputól a Rengeteg utca 8-ig. Gázvezeték felújítás miatt forgalom korlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utca utcában. Vezessenek körültekintően, figyeljünk egymásra! Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében!
2: Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: hírek a Best FM-en.
1: Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyerekek szülei, egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban, ma estig bárhol lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az oktatás és az egészségügy területén is hozott döntéseket a kormány. Ezt jelentették be a kormány szóvivők a mai tájékoztatójukon. Azt mondták, hogy szeptember 1-jéig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, valamint koncepció készül a betegjogok erősítésére. Az oktatásban pedig felülvizsgálják a Klebersberg központ szerepét és a tankerületek működését. Emellett arról is döntött a kormány, hogy augusztusban 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyerekek szülei. Megint lehet látni, hogy mennyit késnek a vonatok. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ, ezt jelentette be a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint egyelőre regisztrációval lehet megnézni a valós idejű információkat, de azt kérte a MÁV-tól, hogy mielőbb keressenek olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Figyelnünk kell az utakon a mocsári teknősökre,

0: illető sülő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
1: Egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban. A 700 éve magántulajdonban lévő kézirat nem csak a régisége, hanem az aranyfüsttel díszített illusztrációi miatt értékes, ráadásul több mint 100 miniatűr kép mutatja be, hogy hogyan keresték Arthur király lovagjai a Szent Grált. A különleges kézirat akár 2 millió fontot, vagyis nagyjából 820 millió forintot is érhet. Záporokkal és erős széllel vonul át hazánkon egy hidegfront. Késő estig főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon eredhet el az eső, helyenként jégeső is előfordulhat. Éjszaka 18-26 fok várható. Holnap és pénteken is újra napos, száraz időre számíthatunk, csak néhol erősödik meg a szél, 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek frissítő záporok, szombaton az északi északkeleti megyékben, vasárnap pedig a Dunántúlon élők ázhatnak el.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Félig viccesen mindig meg szoktuk jegyezni, hogy a szerda a legkönnyebb nap, mert hogy a pop és rádiós lágerek kategóriába azért eléggé sok minden belefér, és hát igyekszünk eléggé sok mindent is belepréselni ebbe a 120 percbe. Indul a Night Shift itt a Best FM-en, 6-tól 7-ig velem White Boy, a 7-től szerdai rezidensünkkel, DJ FND-vel a Night Shift lemezjátszóinál.
3: Best FM, a legjobb zenék mixben.
5: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Whiteboy.
1: De a mixcloud.com per DJ Whiteboy profilomon ott van kereken 150 korábbi Night Shift mix. Vegyesen van minden. Hip-hop, R&B, funky, dance, pop, house, chill, lounge, deep house. Szóval van miből válogatni. 150, mondom, azért az egy szép szám. És természetesen mindegyik mellett ott van a tracklista is. Szóval, hogyha merülne fel kérdés, hogy ez a dal vagy az milyen remixben, milyen verzióban szól, akkor ott is rögtön választ találtuk a kérdése. Jó, tehát 150 korábbi mix elérhető. Mixcloud.com per DJ Whiteboy.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM.
1: Best FM Rádió Magyarország. Jó, legyetek kedvesek, ha még nem tettétek volna meg Instán és Facebookon keresztül. Rengeteg információ van ott róluk, fel is vehetitek velünk a kapcsolatot, üzenhettek nekünk pont úgy, mint a 0625555155-ös SMS és Viber számunkon keresztül, vagy hogyha e-mailt írtok az infokukac bestfmbudapest.hu e-mail címünkre.

0: este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Effendi már teljes készültségben, készenlétben megint hozott egy jó nagy brakatnyi, soha meg nem jelent verziót és sehol máshol nem hallható mashupot és bootleget, úgyhogy ezekből el leszünk látva a következő órában. Picike szünet, helyet cserélünk, és héttől folytatódik az őrület pop és rádiós lágerek mixben, de már DJ Effendi tolmácsolásában, itt a Night Shift-ben, 7 és 8 között.
2: I get drawn up from a loving, I wish she cared to see, but she only cares when she's got the time. And I fret so much about her loving, I wish she'd let me be, but her destiny's got us intertwined.

0: zenékkel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. A Pont Pécs Fesztivál várja a filmrajongókat. Oscar-díjas rendezők és operatőrök Deák Kristóf, Rufus Ferenc, Gózon Francisco és Szabó Gábor tartanak előadásokat. De minden mellett hallhatunk a film és az AI kapcsolatáról is. Bővebb info pontpecs.hu. Ha péntek, akkor villány. A buli folytatódik június 5-én, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Elővételes jegyek www.villany.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Május 30-án kortárs junior foglalkozás lesz a Solnai negyedem 21-es galériájában, amikor is a Szipál Márton kiállításhoz kapcsolódó workshopon először darabokra szedjük a képeket, megnézzük, hogy hogyan épül egy portré, és mi történik, hogyha pixelekre bontjuk, majd pedig újra összerakjuk őket. Május 30-án szubjektív tárlatvezetést tart Tamási Miklós a Solnai negyed M21-es galériájában. Ő a Fortepán fotóarchívum egyik alapítója. Május 31-én pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen a Városi Gyereknapon a Solnai negyedben 10-től 18 óráig minden róluk fog szólni. Ezen az alkalmon közkívánatra visszatér majd a híres időgép, a Vissza a jövőbe filmekből ismert DeLorean autó, valamint a szintén népszerű helikopter szimulátor, a Happycopter, de nagyon hagyományos dolgokkal is készülünk, lesznek légvárak, óriás csúszta, mászófa, pedálos gokártok, sok-sok szórakoztató játék,

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Helyreállítják a MOL tiszaújvárosi üzemét. Ősszel újra nyithat a miskolctapolcai barlangfürdő. Ma bárhol eshet, de holnap újra napos száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Elindulhat a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében. A múlt heti robbanás után már elhárították a közvetlen baleset veszélyt, így elkezdődhetnek a szükséges munkálatok. Ehhez pedig már megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Az üzemben múlt héten pénteken történt robbanás, a balesetben egy ember meghalt, 9 pedig megsérültek, közülük 4 súlyosan, de az állapotuk stabil. Az üzemi baleset nem érintette Magyarország üzemanyag ellátását. Több mint 900 diplomata útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter, ezt jelentette be az egyik kormány szóvívő. Szondi Vanda azt mondta, hogy a külügyi tárca vizsgálata során komoly visszásságokra bukkantak, vagyis olyanok is kaptak diplomata útleveleket, akiknek nem járt alanyi jogon. A kormány szóvívő hozzátette azt is, hogy jelenleg az igazságügyi miniszter dolgozik azon, hogy a személyiségi jogi szabályok betartása mellett hogyan hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket. Hamarosan újra megnyílik a miskolctapolcai barlangfürdő. A helyi polgármester közlése szerint idén augusztus közepén elindulhat a próbaüzem, és ha minden rendben lesz, akkor kora ősztől újra fogadják majd a látogatókat. A barlangfürdő még 2024. szeptemberében gyulladt ki, a felújítási munkálatai pedig nem sokkal később kezdődtek el. Tavaly nyáron már megnyitották a fürdő szabadtéri medencéit, nem sokára pedig végeznek a munkálatokkal a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint a tetőszerkezet is hamarosan elkészül. Nem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Az ország déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
1: Egy hideg front vonul át az országon, ezért késő estig ma főleg a Dunántúlon és északkeleten lehetnek heves záporok, sok helyen a szél is viharossá fokozódik. Az esők után éjszakára 18-26 fok közé hűl a levegő. Holnap viszont újra napos, száraz időben bízhatunk, néhol a szél is megélénkül majd, és egy picit hűvösebb lesz, 22-27 fok várható. Pénteken is folytatódik a napos meleg idő, aznap sem ered majd el az eső, és 23-27 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: És neki se küldted ki a Rének?
4: Nem.
3: Pedig hát ő tök friss, fiatalos, ízi szerintem ő ennék kaján.
4: Irigy vagyok, én nem adom oda senkinek. Én nekik se adom oda.
3: Láttad te már a Rét, hogy néz ki?
4: Igen, láttam.
3: És ezek után irigy vagy. Effi, nem is vagyok rád. Én ingyen odaadnám neki.
4: Tényleg?
3: Figyelj.
4: Én már öreg vagyok, én nem.
3: Most csak romlik a szemed.
4: Hogy igen, az lehet.
3: Ez lehet. Itt a probléma. Jó van. DJ Fendi a lemezjátszók mögött. Pop és rádiós lágerek még egy órán keresztül.
0: Best FM. A legjobb zenék. Mixben.

Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.

0: Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Na, még mielőtt a Liblinget itt nagyon rákezdene, gyorsan az elérhetőségeket. Tudjuk jól, hogy ez nála a legegyszerűbb.
2: Igen, nem akarnánk duába bele, igen, belecsúszni.
1: Pont, hogy... De.
2: Nem.
1: Nem? Belecsúszni?
2: Na, DJ Effendi mindenhol. Maradjunk ennyiben. Mixcloud, Soundcloud, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, DJ Effendi, keressetek.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb pop zenékkel. A Best FM-en.
1: Ezt tudtad, vagy erről beszéltünk már?
2: Na.
1: Hogy a Deep Swing in the Music? Hogy ugye annyira azon a vonalon jöttek, meg azzal a hullámmal érkeztek, hogy bevallom őszintén, én nagyon sokáig, az elmúlt fél évig, egy évig, én teljesen abban voltam, hogy ez egy olasz csapat, vagy valami ilyesmi, mert egy olasz kiadónál jelent meg.
2: Igen, kiadó olasz, az biztos, igen.
1: Igen.
2: Tudod, hogy ők kik, ők honnan? Tudtam, de most megfogtál hirtelen.
1: Egy Los Angeles-i duó.
2: Igen, tényleg amerikai. Igen, és a kiadó volt olasz.
1: Igen.
2: Tudom, mert viszont nekik viszont elküldtem ezt.
1: Na, pont ezt akartam mondani, hogy hát viszont...
2: Nulla válasz érkezett, nulla.
1: De lehet, hogy már nincsenek is.
2: Nem úgy, a kiadónak.
1: Ja, kiadónak, ja. Az olasznak?
2: Az olasz.
1: Ja, azt hittem, hogy kiküldted nekik izé, Losziba. Hát pedig lehetne, hogy... Lehetne,
2: nem. Hát de most megkerülne az olaszok. Nem tudom. Hát egyszer elküldtem, és nem válaszoltak. Kerüljen meg két év múlva, mert kb. Annyi. Ültelt el.
1: Ja, ezt már két éve elküldted neki.
2: Igen. Egyébként a Glitterboxnak is küldtem egy dal, de ők se válaszoltak. Most a pár hetek volt ez, de nem válaszoltak.
1: Sajátot remixed?
2: Sajátot. De hát ők sok demót kapnak szerintem.
1: Igen. Nem baj, majd egyszer rájönnek, hogy...

0: Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Ahogy Mátyás király mondta volt, hogy Ebaki a kanalát meg nem eszi.
2: Igen.
1: Ebaki nem játszik majd Insomniát a Puskásban. Persze, hogy fogok. Hát, na, akkor
2: alap.
1: Alap. Még egyszer akkor a tétjeiket tegyék meg, kérem. Arzenál vagy Paris Saint-Germain.
2: Figyelj, szerintem a PSG-be húzza. De ahogy már beszéltünk korábban, én egyik csapatot sem szeretem, úgyhogy nekem aztán halálosan mindegy,
1: édes, mindegy hogy melyikük fog.
2: Legyen egy jó meccs, meg jó buli, neked meg főleg legyen jó buli.
1: No, köszönöm szépen. Hát tele leszek FN-diszkóra, még szekült, hogy biztos jó lesz.
2: Lehet, hogy elmélek oda, hogy a jegyem nincsen, de majd befülelek így a stadionon kívülről.
1: Küldök neked videót, hogy megőrülnek az emberek az FN-diszkóra, még szekült.
2: Tegeld be az Instagramon a Best FM Night Shift.
1: Mindenkit be fogok tagálni. Neked meg akkor majd oda küldöm, ugye mondtad, hogy borozóba leszel.
2: Igen.
1: Akkor küldöm oda a szurkolókat, és akkor jövő szerdán találkozunk.
2: Jövő szerdán, oké.
1: Köszi, ciao.

0: megnyerték a babavárót, de nem lett gyerekük. Június végén ugyanis lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első hiteleseknek. Az államilag támogatott szabad felhasználású kölcsönt 2019. júliusa óta vehették fel azok, akik vállalták, hogy 5 éven belül gyerekük születik. Bár az első határidő már lejárt, de a koronavírus járvány miatt a kormány meghosszabbította azt idén június végéig. Tehát azoknak, akik 2019-ben vették fel a hitelt, de azóta sincs gyerekük, most mintegy 3 millió 700 ezer forintnyi támogatást kell majd egy összegben visszafizetniük. Hősképzés plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat várnak, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. A mentők közleménye szerint a hősképző program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén tartanak ingyenes oktatást azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyáron az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a NÉBIK. A Supermenta teszten 6 gyártó szuperédes és hagyományos termékeit ellenőrizték. Az eredményekről Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese beszélt rádiónknak.
1: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságokat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehézfémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt.
0: Sporttörténelmet ír Budapest. Először lesz hivatalos afterpartija a labdarúgó bajnokok ligája fináléjának. A helyszín a Vajdahunyadvára lesz, a hangulatról pedig egy német DJ gondoskodik majd. A szervezők szerint külföldi futballlegendákkal is össze lehet majd futni a buliban. Szombaton egyébként a Puskás Arénában a bajnokok ligája döntőjében a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze. Záporokkal és erős széllel vonul át hazánkon egy hidegfront. Késő estig főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon eredhet el az eső, helyenként jégeső is előfordulhat. Éjszaka 18-26 fok várható. Holnap és pénteken is újra napos, száraz időre számíthatunk, csak néhol erősödik meg a szél, 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek frissítő záporok, szombaton az északi északkeleti megyékben, vasárnap pedig a Dunántúlon élők ázhatnak el.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 27 évvel ezelőtt, 1999-ben, május utolsó hetében a Backstreet Boys egy addig elképzelhetetlennek tűnő rekordot döntött meg. Harmadik nagylemezükből, a Millenniumból egy hét alatt több mint 1 millió példányt adtak el. Nem a harmadikról, hanem az első albumról érkezik majd hamarosan a Get Down itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Fest FM a legjobb zenék. Nyilván ez a mostani Fate lesz, már nem az a Fate lesz, ami régen volt, és soha nem is lesz az. Maxi Jazz nélkül viszont, akik ott voltak a tavalyi budapesti koncerten, ami az első volt itt Magyarországon Maxi Jazz nélkül, nos, ők azt mondták, hogy a zenekar nagyon gyönyörűen megoldotta ezt az eléggé nehéz feladatot, aki pedig esetleg arról a buliról lemaradt volna. Ha minden igaz, akkor az idei Sziget Fesztiválon pótolhat. Én szerencsére láttam még a Fétes jó pár szó Maxi Jazz-zel, és biztos vagyok benne, hogy most meg fogom majd nézni Maxi Jazz nélkül. Most viszont Maxi Jazz-zel jön az Insomnia. Deep in the bosom of the gentle night is when I search for the light. They cut my pen and start to write. I struggle to fight, dog.

Best FM, a legjobb zenék nem sunshine, mint napsütés, hanem sunshine, ami egy lefordíthatatlan angol szójáték. A Dario G-nek az volt vele a célja, hogy egy életigenlő, napsütéses, pozitív, boldog életérzést próbáljon meg szóban is, és dalban is kifejezni. Sikerült nekik. Dario G, sunshine. Ez jön itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenéke, hogy haladunk előre az időben és arccal a budapesti bajnokok ligája döntő felé. Egyre több budapesti terület, illetve útvonal kerül lezárás alá. Holnaptól például már a Koskároly sétányt, a Hősök terét körben, illetve az Állatkerti körutat, a Gundel Károly körút és a Hősök terek között sem lehet autó.

Blast FM a legjobb zenénk. Eric Prydz vagy Eric Prydz, tettem fel neki a kérdést a szép emlékű Flirt Disco WC-ben, mert csak oda tudtunk elvonulni, interjút készíteni, úgyhogy a hátul már zajló buli ne hallatszódjon bele az interjúba, és akkor mondta, hogy Eric Prydz, mert hát egy svéd úriemberről van szó, aki egyébként meglepően jól beszél magyarul, mert hogy éveken keresztül Budapesten lakott, az akkori barátné ugyanis az Állatorvosi Egyetemre járt, úgyhogy nem véletlenül voltak neki olyan dalcímei, mint például, hogy Murányi, mert hogy valahol a Murányi utca környékén lakott, illetve hogy Balaton, szóval volt idő, amikor Budapesten bármikor bent a belvárosban szembe jöhetett velünk Eric Prydz. Most meg az egyik legnagyobb sikere jön velünk szembe, a Piano Vita Besten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több döntést is hozott már az új kormány, ellephetik az utakat a mocsári teknősök, átvonul hazánkon a hidegfront, holnap már újra napos, száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az oktatás és az egészségügy területén is hozott döntéseket a kormány. Ezt jelentették be a kormány szóvivők a mai tájékoztatójukon. Azt mondták, hogy szeptember 1-jéig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, valamint koncepció készül a betegjogok erősítésére. Az oktatásban pedig felülvizsgálják a Klebersberg központ szerepét és a tankerületek működését. Emellett arról is döntött a kormány, hogy augusztusban 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyerekek szülei. Megint lehet látni, hogy mennyit kérdezik.

0: az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
1: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell. De nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős feje áll, arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatok.
0: Egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban. A 700 éve magántulajdonban lévő kézirat nem csak a régisége, hanem az aranyfüsttel díszített illusztrációi miatt értékes, ráadásul több mint 100 miniatűr kép mutatja be, hogy hogyan keresték Arthur király lovagjai a Szent Grált. A különleges kézirat akár 2 millió fontot, vagyis nagyjából 820 millió forintot is érhet. Egy hidegfront vonul át az országon, ezért késő estig ma főleg a Dunántúlon és északkeleten lehetnek heves záporok, sok helyen a szél is viharossá fokozódik. Az esők után éjszakára 18-26 fok közé hűl a levegő. Holnap viszont újra napos, száraz időben bízhatunk, néhol a szél is megélénkül majd, és egy picit hűvösebb lesz, 22-27 fok várható. Pénteken is folytatódik a napos meleg idő, aznap sem ered majd el az eső, és 23-27 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Oroszlán Szonya Tép szét című dalát mindenki ismeri, és hát biztos mindenki tudja, hogy a Valami Amerika című filmhez íródott. A Black Machine Howie G című dalát is mindenki ismeri, ami hát szintén filmzene lett a megjelenés után pár évtizeddel. A House of Gucci című film egyik jelenetében csendül fel. Mindkettő érkezik a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Hivatalosan ők még léteznek, legalábbis nem jelentették be sohasem második albumuk az 1993-as Love and Peace óta, ahogy ők befejezték volna. És hát mindhárman élnek, úgyhogy tök jó lenne, hogyha a Black Machine egyszer így összeszedné magát. És legalább egy európai turnéra indulna azon, belül meg ellátogatna hozzánk. És 1, 2, 3, jön a Howie G.

Best FM, a legjobb zenék. Hát nem a szokványos hütteparti volt az, amit május 2-án az ausztriai Ischigl Ski Centrumban a záró hétvégén benyomott Christina Aguilera. Tele volt a hegy emberekkel. Hát, na, csak én nem voltam ott. Ain't no other

Best FM, a legjobb zenék, akinek picikét hirtelen jött ez a mai 32 fokos nappali maximum. Annak jó hírem, ma holnap azért sokkal elviselhetőbb lesz az időjárás. 25 fok. Nagyon kellemes front sem lesz, a felhőből is kevesebb lesz majd, és a szél sem fog már annyira fújni, mint a mai napon. Szóval összességében még annak ellenére is, hogy egy picikét hidegebb lesz holnap, azért szerintem sokkal kellemesebb csütörtök várható.

0: robbanás. A balesetben egy ember meghalt, 9 pedig megsérültek, közülük 4 súlyosan, de az állapotuk stabil. Az üzemi baleset nem érintette Magyarország üzemanyag ellátását. Több mint 900 diplomata útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter, ezt jelentette be az egyik kormány szóvívő. Szondi Vanda azt mondta, hogy a külügyi tárca vizsgálata során komoly visszásságokra bukkantak, vagyis olyanok is kaptak diplomata útleveleket, akiknek nem járt alanyi jogon. A kormány szóvívő hozzátette azt is, hogy jelenleg az igazságügyi miniszter dolgozik azon, hogy a személyiségi jogi szabályok betartása mellett hogyan hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket. Hamarosan újra megnyílik a Miskolctapolcai barlangfürdő. A helyi polgármester közlése szerint idén augusztus közepén elindulhat a próbaüzem, és ha minden rendben lesz, akkor kora ősztől újra fogadják majd a látogatókat. A barlangfürdő még 2024. szeptemberében gyulladt ki, a felújítási munkálatai pedig nem sokkal később kezdődtek el. Tavaly nyáron már megnyitották a fürdő szabadtéri medencéit, nem sokára pedig végeznek a munkálatokkal a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint a tetőszerkezet is hamarosan elkészül. Nem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
1: Az ország déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása. Közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
0: Holnap már újra napos, száraz időben bízhatunk. A hidegfront átvonul hazánkon, így holnap estig már sehol nem lesznek záporok. Ma éjszaka 18-26, holnap napközben pedig 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is sokat süt majd a nap, és eső sehol nem várható, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Most úgy tűnik, hogy a hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek frissítő záporok. Szombaton az északi északkeleti megyékben, vasárnap pedig a Dunántúlon élők ázhatnak el.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Ha már Atlantában született 51 évvel ezelőtt ezen a napon, hát akkor nem is ment sehova, és az atlantai hip-hop és rap szcéna egyik meghatározó együttesének egyik tagja lett. André Lauren Benjamin, vagyis André 3000, az Outkast egyik fele. A teljes Outkast jön a Hey Ya-val nem sokára itt a Westen.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Vibe-ja.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, 180-tól 1500 dollárig terjednek a jegyárak a No Doubt Sphere-es koncertjeire. Májusra az összeset elkapkodták, ezért lett júniusra hat új dátum. Jön a Just a Girl itt a

Best FM a legjobb zenék. Július 3, ez a hivatalos megjelenési dátuma az új Madonna nagylemeznek, a Confessions 2-nek, amelyről ugye két kislemez már ismert. Az április 18-án bemutatott I Feel So Free és a Sabrina Carpenterrel közösen készített Bring Your Love. Most Britneyvel érkezik Madonna. És a

Best FM a legjobb zenék. Ugyanazok a hangok, akik annó azt mondták Jennifer Lopez koncertje előtt, hogy eljárt felett az idő, aztán rottyom volt az MVM dom. Hát ők is most Pitbull kapcsán elkezdték, hogy erre már senki nem kíváncsi. Hát Pitbull, mert az elég csattanos választ adott, ugyanis teltházasra rakta Puskás Arénát, és ősszel ő is jön vissza az MVM domba. Most megjön az I Know You Want Me.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Hiába járunk este 11 után, az igazi nyári mediterrán hangulatot azt ilyenkor is meg tudjuk idézni, illetve nem mi, hanem például majd a Fiesta a következő órában, érkezik majd a Bonita, illetve a Gloria Estefan, a Turn the Beat Around, de rajtuk kívül még a French Affair, az Allianz Ethnic, Tom Novi és Sherry Cole is érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A csütörtöki menetrend sem változik semmit. Miért is változna? Ha csütörtök, akkor dance, 120 percen keresztül 6 és 8 óra között a Nácsi legelején. Mindenhez majd DJ Miller fog hozzám csatlakozni. Íme egy kis előzetes búcsú gyanánt, mert hogy a mai Nácsi az pedig ennyi volt, úgyhogy Soul Searcher-rel és I Feel In Love-val zárom a mai szerdát. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Yes!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: That's the way love,
1: that's the way love.
0: That's the way love,
1: that's the way love.
0: That's the way love,
1: that's the way love.
0: That's the way love goes.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.